FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Bye.
1: Porque sai a conquistar minha vida.

minden árván. Száz darabra törve szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

Kocák és Közterek. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: van már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a Ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, a megboldog névnapot a Menyhérteknek és a Mirjamoknak. Őket mindenféleképpen köszöntsük. Indul a mai műsor is. Jó reggelt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Csaba Rádió. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor. Alkalmazzuk a ma ne siess szabályt szabad napokon vagy hétvégi napokon, úgy, hogy nem muszáj egyből mindennek nekilátni és mindent befejezni. Ne azzal kezdjük a napot ilyenkor, hogy fejben már végig rohanunk a teendőkön. Hagyjunk magunknak legalább fél órát, amikor nem kell sehova sietni. Egy nyugodt reggeli, egy kávé, egy kis zene vagy akár csak az, hogy nem érezzük rögtön a feladat terhét, már sokat segíthet a napunk első felén is. Ez volt a mai nap indító tipp. Most vissza a dologhoz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. Például ma született a népszerű brit albán énekesnő Dua Lipa, 1995-ben látta meg a napvilágot ezen a napon, illetve Kristen Wiig, amerikai színésznő és humorista 1993-ban született éppen ma. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most vissza a dalokhoz.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, viszont a következő 60 percben is együtt rádiózhatunk még. Rengeteg jó zenét készítettem be, és hasznos infókat is. A következő órát is töltsük együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhangrendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemű felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményben hiányosságokat találtak a fogyasztóvédők az idei országos ellenőrzés sorozat során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a szakemberek vidámparkokban, akvaparkokban, kalandparkokban vizsgálták a berendezések üzemeltetési feltételeit, és felülvizsgált eszközök közel egyötödénél intézkedést kellett elrendelniük. Az előírt dokumentációk, a szakszerű tájékoztató jelölések és a képzett kezelő személyzet meglétét ellenőrző hatósági vizsgálatok egészen az őszi szünetig folytatódnak. Ha lemaradtak volna híreinkről, kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára, ahol további információkat is találnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést. Köszöntsük ma is a névnaposokat, a Mennyhértekezt és a Miriamokat. Rá így gondoljunk mindenféleképpen, én pedig indítom a második óráját is a műsornak.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Ha vasárnap,
7: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
8: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
9: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
11: Reklámot hallottak. Tears like

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazinműsor. Egy kicsit elkalandozunk gondolatban. Nem tudom, tudták-e, hogy Karszag mellett található egy olyan különleges homokbucka, amelynek a tetején egy kun emlékhely áll. Ez a Zádorhalom, amely a nagykunság jellegzetes pusztai tájának egyik érdekes pontja. A környékén több kisebb-nagyobb kunhalom is található, amelyek nem egyszerű természetes dombok, sok közülük ősi temetkezési hely vagy egykori lakóhely nyomai törzi, tehát a múltba révedhetünk ide ellátogatva. Ez volt a mai kis kalandozónk, most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a mai naphoz köthető események közül, például megtartották 1929 eme napján a magyarok első világkongresszusát Budapesten. Ez a történelmi feljegyzésünk, mintegy 172 külföldi magyar egyesület képviseletében 365 fő jelent meg egyébként ezen a napon, hát közel 100 évvel ezelőtt. Most pedig vissza a dologhoz az info után.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában. A reggeli információs magazinműsor végéhez érünk most el. Én köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két órában, holnap is jelentkezem persze, minden jót!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Június eleje óta már több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az országban a rendkívüli szárazság és a hőség miatt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a lángok 73 millió négyzetméternyi területet érintettek, a tüzekben pedig idén már 77 ember megsérült, és hárman életüket vesztették. A hatóság emlékeztet, hogy az egész ország területén tűzgyújtási tilalom van érvényben, így az erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt helyeken is tilos tüzet gyújtani. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A hatóság zöld állítások miatt indított eljárást a legnagyobb gyártók ellen, és bár jogsértést végül nem állapított meg, a cégek átfogó fogyasztói edukációs kampányokat vállaltak. A jogszabályok értelmében a forgalomba kerülő műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. Megnyílt a regisztráció a Közhang nevű független online társadalmi egyeztetési platformra, amelyet Radnai Márka Tisza párt alelnöke mutatott be. A felület célja, hogy struktúrált keretet biztosítson a polgárok számára az országos és helyi ügyekben való véleménynyilvánításra és javaslattételre. Az új digitális kezdeményezés első kiemelt témája a hazai közmédia megújítása lesz. Augusztus közepén megkezdték afrikai vonulásokat a hazai fehér gólyák, a tapasztalatlan fiatal madarakra azonban súlyos veszély vár. A Magyar Madártani Egyesület figyelmeztet, hogy az őszi vonulás kezdetén ugrásszerűen megnő a pusztulások száma. Az elpusztult gólyák csaknem 87%-áért az áramütés és a középfeszültségű vezetékeknek ütközés a felelős. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Leesés elleni egyéni védőeszközök felülvizsgálata, közúti áruszállítás, akár 40 tonnás szerelvénnyel vagy darus járművekkel. Mobil WC-k bérbeadása és tisztítása. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Ez az utolsó visszaszállítás.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Szeged.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. augusztus 22-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új kerékpárút köti össze Békés Csabát az iparterületekkel. Újabb vízkorlátozások léptek életbe a Tiszakörösvölgyben. Sikeres fesztivál és jótékony összefogás pósteleken. Csepregi Anita lett a csabai kézilabdázók új erőléti edzője. Új kerékpárút épül Békés Csaba határában, amely az állami iparterület köztük a Vulcanshield Global leendőgyára felé biztosít majd biztonságosabb eljutást. A beruházás két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől kapcsolódik az iparterülethez. A fejlesztéshez a Modern Városok program keretében kapott támogatást az önkormányzat, amelyet később további forrással egészítettek ki. A közbeszerzési eljárás nyertes egy Békés Csabai cég lett nettó 716 millió forintos ajánlattal. A Mokri utcai vasúti átjárótól egy 1,6 kilométeres kétirányú kerékpárút épül 2,2 és 2,5 méter közötti szélességgel. Mezőmegyer felől további 1,3 kilométernyi szakaszt alakítanak ki 3 és 3,65 méter közötti szélességben. A kerékpárútak a 120-as vasútvonal nyugati oldalán helyenként a vasút és a 47-es főút között haladnak, majd az iparterület bejáratánál keresztezik a főutat. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztésre lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig meglévő kerékpárút folytatódik az állami iparterület, majd Mezőmegyer irányába. A beruházással jelentősen bővül Békés Csaba kerékpárút hálózata. A projekt része a megerősített burkolat kialakítása, a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követően kezdődnek a földmunkák és az útalap kialakítása. Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő szerint a fejlesztés elsősorban azok számára jelent előrelépést, akik naponta kerékpárra járnak az iparterületekre dolgozni. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként fontosnak tartja, hogy a kerékpározás Békés Csabán ne csupán szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája is. Újabb vízkorlátozásokat vezettek be augusztus 17-től a Tiszakörösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer teljes területén. A tartós és rendkívüli csapadék hiány miatt a mezőgazdasági vízhasználók a korábbinál 50%-kal kevesebb felszíni vízhez juthatnak. A Tisza is mellékfolyóinak vízszintje, illetve vízhozama kritikus szintre csökkent, miközben a Körösök vízrendszerébe is egyre kevesebb víz érkezik. A rendelkezésre álló vízkészletek szűkössége miatt elsődleges cél a lakosság ivóvízellátásának biztosítása. Az intézkedések alapján korlátozzák, illetve egyes esetekben felfüggesztik a nem kommunális célú vízleadásokat és vízkivételeket. A felszíni vízből gazdálkodó mezőgazdasági felhasználók számára a korábbi mennyiség felének megfelelő vízzel rendelkezésre. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a rendkívüli helyzet elháríthatatlan természeti ok miatt alakult ki, ezért az öntöző vízszolgáltatás csak a rendelkezésre álló vízkészletek mértékéig biztosítható. Ha a kritikus kisvízi állapot tartósan fennmarad, további korlátozásokra vagy akár a vízhasználat szüneteltetésére is sor kerülhet, kártalanítás nélkül. A vízhasználókat fokozott takarékosságra és együttműködésre kérik. A hidrológiai helyzet alakulásáról, valamint az esetleges további intézkedésekről később adnak tájékoztatást.

0: Négy napon át a rock és a metal került a középpontba Pusteleken. Múlt szerdától szombatig rendezték meg az 5. Viharsarki Rock Fesztivált, amely idén már két nagy színpadon kínált koncerteket. A rendezvény azonban a zenén túl a közösségépítésre és a jótékonykodásra is nagy hangsúlyt fektetett. A fesztiválon a visszaváltató palackok gyűjtésével a Viharsarki Kora Szülött Mentő Alapítványt támogatták. A kezdeményezés egyszerre szolgálta a környezettudatosságot és a jótékony célt. A fesztivál motorja Arany Máté szerint sok palack gyűlt össze, és a látogatók nyitottak voltak a kezdeményezésre. A szervezők szerint az idei fesztivál látogatottsága ismét nőtt az előző évhez képest. A jegyvásárlási adatok alapján a közönség több mint fele más vármegyékből érkezett Pusztelekre. Arany Máté úgy látja, ez azt is jelzi, hogy nagyobb szükség lenne hasonló programokra Békésben, amelyek miatt a helyieknek és a térségbe érkezőknek is érdemes itt maradniuk. A rendezvény a helyi és a fiatal zenekaroknak is bemutatkozási lehetőséget biztosított. A szervezők célja, hogy a békési formációk és a pályakezdő zenészek is egyre nagyobb szerepet kapjanak a fesztiválon. Arany Máté tapasztalatai szerint jelenleg a 40 és 55 év közöttiek alkotják a legerősebb korosztályt, ugyanakkor a fiatalok körében is egyre nagyobb az érdeklődés a zenetanulás és a zenekar alapítás iránt. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetiskola gitártanáraként is dolgozó szervező szerint remélhető, hogy a fiatalok közül később többen hangszert ragadnak, zenekart alapítanak, és akár a fesztivál színpadán is fellépnek. A szervezők a folytatásban is gondolkodnak, ugyanakkor a támogatások hiánya megnehezíti a rendezvény megszervezését. Arany Máté szerint a komolyabb kulturális programok nagyobb támogatására lenne szükség, mert a fesztivál tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy van rájuk igény. Az 5. Viharsarki Rock Fesztivál is nem csak a rock és metal zene rajongóit szólította meg, hanem a közösség építésnek, a helyi tehetségek támogatásának és a jótékonykodásnak is teret adott. Csepregi Anita lett a Békés Csaba Jelőre NKSE új erőléti edzője. Az U12-es korosztálytól egészen a felnőtt csapatig valamennyi együttes fizikai felkészítéséért felel. Csepregi Anita 2008-ban kezdett kézilabdázni Békés Csabán, majd a klub korosztályos csapataiban nevelkedett. Később Budapesten az NB1/B-ben is játszott, végül 2021-ben Békés Csabán fejezte be játékos pályafutását. Egyetemi tanulmányai után edzőként tért vissza a sportákhoz, az erőléti munkairend pedig a pénzügyőrnél töltött időszakban köteleződött el. Az új szakember elmondta, hogy már játékosként is szeretett volna később edzőként dolgozni. A csabai visszatérésben gyermeke mellett az egyesület tervei és céljai is szerepet játszottak. Fontos számára, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a klub ismét a korábbi szintjére jusson. Csepregi Anita az U12-től a felnőttekig dolgozik majd. A tervek szerint minden korosztályban heti két erőléti foglalkozást tartanak, az edzéseket pedig az állapot felmérések alapján egyére szabják. A nagyobbaknál posztspecifikus fejlesztésre is sor kerül. Az erőléti edző a sérülésből visszatérő játékosok felkészítésében is fontos szerepet kap, együttműködve a szakedzőkkel és a gyógytornászokkal. Nagy Ferenc klubelnök szerint Csepregi Anita érkezése részt annak a tudatos szakmai építkezésnek, amelynek célja az utánpótlás hátterének megerősítése. A klub hosszú távon saját nevelésű játékosokra szeretne építeni, ehhez pedig megfelelő szakmai rendszert alakít ki. Egyszerű, mégis életmentő eszközt helyezte ki a Csaba Park játszóterén a facsemeték megsegítésére. Egy szétvágott, mosószeres flakont erősítettek egy fára, rajta arra kérve a járókelőket, hogy a nagy melegben adjanak vizet a fiatal növényeknek. Az üzenet szerint a facsemeték a segítséget már most fotoszintézissel, később pedig árnyékukkal hálálják meg. A kezdeményezésről készült fényképet egy a Békés Csabaiakat tömörítő közösségi csoportban osztották meg, majd a bejegyzést a Békés Csaba hivatalos közösségi oldalán is közzétették. Az önkormányzat megköszönte mindenkinek a figyelmességet és a tetrekészséget, aki hozzájárul ahhoz, hogy Békés Csaba a jövőben is zöld város maradjon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams, don't wake me up.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Ez az utolsó vissza.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Reklámot hallottak.

라디오.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elborzasztó állapotokat és rendszer szintű hiányosságokat tártak fel a gyermekvédelmi intézményekben azok a 2024-ben elrendelt, de eddig eltitkolt kormányzati jelentések, amelyeket a Direkt 36 perelt ki a belügyminisztériumtól. A dokumentumok szerint a bentlakásos otthonokban állandósult a szakember hiány, a gyermekek sok helyen balesetveszélyes, elhanyagolt körülmények között élnek, Bács-Kiskun megyében pedig a rendszeres éhezés miatt előfordult, hogy a fiatalok ételért cserébe tűrték el társaik szexuális bántalmazását. A Szociális és Családügyi Minisztérium elismerte a szakellátás válságát, és jelezte, hogy augusztus végén nyilvánosságra hozzák az új gyermekvédelmi helyzetértékelést. Már a Bükki borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, így az utolsó fertőzésmentes területtel mind a 22 hazai borvidékre kiterjedt a kor. A Mályi, Miskolc és Tiboldaróc határában vett minták alapján a hatóság zárlati intézkedéseket rendelt el, és megkezdte a fertőzött tőkék megsemmisítését. A Nébik kiemelte, a szőlőágazat védelme érdekében elengedhetetlen a tüneteket mutató tőkék azonnali bejelentése, valamint a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóc elleni védekezés. Jelentős vállalásokat tettek a hazai ásványvíz és üdítőital palackozó cégek a gazdasági versenyhivatal vizsgálatai nyomán, ami komoly változásokat hozhat a PET palackok újrahasznosításában. A 6

0: Műanyag palackoknak már most is legalább 25%-ban újrahasznosított alapanyagot kell tartalmazniuk. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak.

0: Csoma kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Ez a Csoba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig rajtól a kívánság műsorma, és hozom a jó zenéket az üzenetek mellé, és fordítva is persze, rádiózunk együtt, szép napot és sok jó zenét!

0: my heart.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, itt a kívánság műsor, és nagyon boldog születésnapot kívánunk Lakita Juditnak, a kollégák írták ezt. Hát mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, akkor a most érkező dallal itt a kívánság műsorban.
3: If

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában szól a kívánság műsor, amelynek sorait zárjuk egy dallal mindjárt, és a mai névnaposainkkal. A Mennyhértek és a Mirjamok a mai névnaposok. Nekik nagyon jó ünneplést mára. Én pedig hozom a jó zenéket a folytatásban, és rádiózzunk együtt egészen délután kettőig.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazinműsor, és egy érdekesség a mai naphoz köthető események közül. 1929-ből ugyanis ekkor tartották a magyarok első világkongresszusát Budapesten. Ezzel az óránkat zárjuk, de a következő 60 percben is itt vagyok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Nem sokára Munkácsi Mihály gyermekéveit vesszük majd elő városunk vonatkozásában. Rádiózzunk együtt meg annyi udallal ebben az órában is.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Professzionális ipari alpin kivitelezések. Gardaland.hu.
0: Reklámot hallottak.

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A világhírű festő Munkácsi Mihály gyermekkorának egy részét Békés Csabán töltötte, ezt jól tudjuk. Itt tanult rajzolni például, mielőtt elindult művészi pályáján. A város ma is büszkén őrzi emlékét, ezzel pillantottunk ki egy szeletkéjére az elmúlt évtizedeknek.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk most, én köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára, holnap is jövök déltől, további szép napot és minden jót kívánok, jó rádiózást! It's Friday, then.

0: Békés megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Szép nyári délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. augusztus 22-én. Én Debreceni Ilona vagyok. Kettő múltán is a legjobb dalokat hozzuk. Természetesen alkalmazkodva az időjáráshoz nyári hangulatban. A kedvencek között pedig egy olyan program lapul, melyet családoknak és baráti társaságoknak is ajánlunk. Részletek hamarosan, most átadom a szót a kedvenceknek. Teljen kellemesen a délután a Csabával.
3: Days

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai Strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, kellemes kikapcsolódást, szép nyári délutánt mindenkinek. Nyissuk ki együtt a kalendáriumot, augusztus 22-énél a következőt találjuk. 1911-ben ezen a napon lopták el a Mona Lisát a Louvre-ból. Az elkövető a múzeum egyik alkalmazottja, Vincenzo Perugia volt. Az esetet a 20. század legnagyobb műkincs lopásaként tartják számon. A képet 2 évvel később sikerült csak kézre keríteni, miután Perugia tárgyalásokat kezdett az eladásáról, nem mással, mint a firenzei Uffizi képtár igazgatójával, ő persze feljelentette. A festményt az olasz állam visszaszolgáltatta a Párizsi Múzeumnak. A Mona Lisa Leonardo da Vinci leghíresebb festménye. Híres mosolyának eredetéről számos legenda született. Valószínűleg a világ egyik legismertebb alkotása. Jól ismert alkotások, igazi kedvencek szólnak a folytatásban is a Csabán.

0: ma.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: 5 years down the road.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
2: Az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Három után is itt szólnak a kedvencek. Röpke közvéleménykutatás, ki az, aki észrevette már, hogy érik a szilva. És ha érik, nekünk érik, érdemes fogyasztani, hogy miért, hamarosan elmondom, és a fogtündérről is mesélek, mert hogy ma van a világnapja. Világra szóló zenék, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán. Velük kívánok szép napot. I do my hair toss, check my nails, baby, how

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Ez az utolsó.

0: Az elővételes jegyek fogynak, ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban itt a Csabán szólnak a kedvencek, mégpedig nyári hangulatban, hiszen több mint egy hét van még augusztusból. Még tart a szilva szezon. A szilva a rózsafélék családjába tartozik. Általában májustól szeptemberig ontja termését. Zamatos, húsos, lédús és kalóriaszegény, ám vitaminokban, ásványokban, más összetevőkben igen gazdag. Kiváló C-vitamin forrás, így aztán erősíti az immunrendszert. Jót tesz a szemnek, a bőrnek, a szívnek, a csontoknak. Kit kell még meggyőznöm arról, hogy szilvát kell lenni? Természetesen a legjobb nyersen, de levesként, kompótként, piteként vagy akár dzsemként is fogyaszthatjuk. A szilvához jó étvágyat, kedvenceinkhez pedig kellemes kikapcsolódást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hozzuk még. Ez a Csaba 88.9-en, augusztus 22-én a Mennyhértek névnapján. A germán eredetű név jelentése erős, merész. Isten éltesse mindazokat, akik ezt a nagyon szép nevet viselik. És boldog születésnapot kívánunk augusztus 22-e szülötteinek. Ők oroszlánok, és a csillagok szerint most nekik sikerül elérni valamit, amire már régóta vágynak. Kívánjuk, hogy így legyen. Sok-sok boldogságot, jó egészséget.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová kulturális programot hoztam. A Békés Csabai Jókai Színház vigadójában augusztus 29-én szombaton 19 órától Hegyi Barbara vár minden érdeklődőt. Előadásának címe Történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up. A művésznőnek néhány évvel ezelőtt jelent meg receptes könyve, melyet a családtagjainak a történetei színesítenek. Hónapokon át gyúrták a családi sztorikat, ez az alapja az előadásnak. Szóval behozok egy hokedlit, ráülök, majd felállok, stand-up Barbara, és mesélni kezdek. Történeteket a konyhámból, írja Hegyi Barbara. Az előadással kapcsolatban szeretettel ajánlom a jokaiszínház.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hivatalba lépett Bakk András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Posthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakk András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Nem valószínű a két számjegyű minimálbér emelés 2027-ben bruttó értékben, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint.

érték sem reális. A munkavállalók nettó jövedelme ugyanakkor mégis érdemben nőhet, amennyiben a Tisza kormány beváltja a választási ígéretét és 15-ről 9%-ra csökkenti a minimálbér adóját a készülő adócsomagban. Újabb hőhullám éri el az országot, csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.

0: A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megy egy kedvenc rádiója.
3: Szép délutánt, kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 22-e van a fogtündér napja Amerikában. Mindannyiunk számára ismert a történet, hogyha egy gyermek elveszíti a tejfogát, akkor azt tegye a párnája alá. Éjjel ugyanis látogatást tesz nála a fogtündér, aki cserébe és jutalmat ad majd. Ez a hagyomány több országban elterjedt. Ám kutatások bizonyítják, hogy nem csak amerikai tradíciókra nyúlik vissza. Észak-Európában például már közel 1000 éve létezett egyfajta fogdíj, amelyet akkor fizettek, amikor a gyermek elvesztette első fogát. A fogtündérbe vetett hit abban a tekintetben hasznos, mondják a szakemberek, hogy vigaszt nyújtanak annak a gyereknek, aki félelmet vagy fájdalmat él át a fogainak elvesztése miatt. A fogas kérdést most egy kicsit szüneteltetjük, de hamarosan érdekességekkel térek majd vissza.
4: Csangyá, csuan, nendom, game, nendom.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol főzünk, ezúttal karalábét. Nagyon egészséges, és ráadásul most van szezonja. Készíthetünk belőle tócsnit vagy lapcsánkát. Két nagyobb karalábéhoz egyetlen tojásra, áramevőkanál lisztre lesz szükség. Lereszeljük a karalábét, megszórjuk sóval, 10 percig állni hagyjuk, hogy kiengedje a levét. Nagyon alaposan kell kinyomkodni. Ilyenkor egy konyharuha is segít, hozzáadjuk a tojást, a reszelt sajtot, a fokhagymát, borsot, lisztet, sűrű masszát kapunk. Serpenyőben olajat hevítünk, belekanalazzuk a masszának egy részét, kanál segítségével lepény formájúra alakítjuk, 3 percig sütjük az egyik oldalát, újabb 3 percig a másikat, és elkészültünk. Fűszeres tejföllel, joghurttal tálaljuk, próbáljuk ki a karalábé tócsnit. A zenék közül azokat hozzuk, amiket már jól ismerünk, ők a kedvencek.

0: A legjobb válogatásban itt a Csabán Szólnak a kedvencek. Szép napot mindenkinek. Augusztus 22-e van a fogtündér napja, legalábbis Amerikában. De most lássuk, hogy országonként milyen hit vagy szokás kapcsolódik a gyerekek tejfogaihoz. Olaszországban nem fogtündér, hanem topolino. A kisegér viszi a gyerekek tejfogait. Ám Franciaországban és Belgiumban is a kisegérrel találkozhatunk. Skócia alföldi részeiről pedig származik egy tündéregérhez hasonló hagyomány, egy fehér tündérpatkány. Ő pénzérmekkel vásárolja meg a gyerekek fogait. Japánban az elveszett felső fogakat a földre dobják, az alsókat pedig a levegőbe. A hiedelem szerint így a csontfogak egyenesen nőnek majd. Végül, de nem utolsó sorban, Koreában az a bevett gyakorlat, hogy a felső és alsó fogakat a tetőre dobják, mégpedig azért, hogy a szarka elvigye. Ha a szarka fogat talál a tetőn, az szerencsét hoz. Szerencsére ma is itt vannak velünk a kedvencek, velük folytatjuk.
1: Que lo que estamos rulando, empezó el verano, fuego!

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Hihetetlenül gyorsan illant el az elmúlt 3 óra, még csak most érkeztem és mennem kell, mindjárt 5 óra, köszönöm, hogy együtt töltöttük a délutánt. Igen, sokat beszéltünk ma a fogtündérről, arról azonban nem. Mennyire fontos, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, hogyan ápolják, gondozzák fogaikat, megalapozzák vele jó egészségüket. Itt a hangulatot a kedvencek alapozzák, velük kívánok további szép napot. Abban bízva, hogy holnap is hallunk egymásról. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elindult a szakmai és civil egyeztetés az úgynevezett szívhang rendeletről, a sürgősségi fogamzásgátlásról és a gyógyszeres abortuszról. Az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott álláspontok többsége a jelenlegi szabályozás érdemi felülvizsgálatát és a korszerű fogamzásgátló eszközök jobb hozzáférhetőségét támogatja. A tárca közölte, a társadalmi párbeszéd tovább folytatódik, a folyamat következő lépéseként pedig az egyházak képviselőivel is egyeztetést szerveznek. Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. A hatóság megállapította, hogy a még márciusban lefoglalt több 10 millió euró értékű készpénz és arany egy legális bankközi ügylet része volt az osztrák Raiffeisen Bank és az ukrán Oszcsat Bank között. A vagyon eredetét bizonylatokkal igazolták, így a lefoglalt értékeket hiánytalanul visszaszolgáltatják a tulajdonosnak. Hivatalba lépett Bakka András köztársasági elnök, a rendszerváltás utáni 8. magyar államfő. A Sándor Palota tájékoztatása szerint a megválasztott elnök szerdán vette át a hivatalt Posthoffer Ágnes házelnöktől, aki az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorolta az államfői jogköröket. Az országgyűlés által augusztus 11-én megválasztott Bakka András augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen az elnöki feladat és hatásköröket. Újabb sertéstelepen mutatták ki az afrikai sertéspestést Magyarországon. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma a Baranya vármegyei Kölkeden igazolta a fertőzést, miután az állatok étvágytalanná váltak és elhullottak. Az országos főállatorvos elrendelte a 27 állatot számláló gazdaság lezárását és az állomány felszámolását. A hatóság felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi előírások szigorú betartására, mivel a térség vaddisznó állománya jelentősen fertőzött.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Ha vasárnap,
6: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
7: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Szép jó napot kívánok, Önök Nédu Gézát hallják. Augusztus 22-e szombat van, a mai napon a Menyhértek és a Mirjamok ünneplik névnapjukat. A Menyhért a germán Meinhard névből származik, jelentése erő, erős, merész. A magyarban ezzel a névvel helyettesítették a három királyok egyikének a nevét, annyi biztos, hogy korábbi magyar alakja Meinhard volt. A Mirjam a Mária rokon neve, a Mária pedig bibliai eredetű női név, eredeti héber formája Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, minden magyarázata vitatott. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 22-e szombat van, 189 évvel ezelőtt nyílt meg Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, a későbbi Nemzeti Színház. A színház nevét 1840 augusztusában változtatták Nemzeti Színházra. A Glassalkovics Antal herceg által adományozott telken, a mai Rákóczi út és Múzeum körút sarkán volt a színház. Az adott napon szinte csak félig készen, meszes gödrökkel körülvéve, de zászlódíszben várta a megnyitó előadás közönségét a színház. A megnyitón Vörös Marti Mihály Árpád ébredése című, erre az alkalomra írt színházavató ünnepi előjátéka, Eduard von Schenk Belizárd című tragédiája szerepelt, és közben magyar táncprodukciókat, ünnepi zenedarabokat adtak elő. Idősebb Lendvai Márton színésznek jutott az a halhatatlan szerep, hogy az Árpád ébredése darabban az első szót kimondhatta ezen a színpadon. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 22-e szombat van, a mai napon ünnepli 49. születésnapját. Tori Amos, 8-szoros Grammy-díjra jelölt amerikai zongorista, énekes, dalszerző és az alternatív rockzene egyik legmeghatározóbb női előadója. Virtuóz zongora játékáról, mezzoszoprán hangterjedelméről, valamint mélyen személyes, sokszor tabu témákat boncolgató dalszövegeiről ismert. Sok szeretettel köszöntjük őt születésnapja alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek, kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Ez az utolsó viszont.

0: az elővételes jegyek fogynak. Ne maradj le!
1: Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
6: Reklámot hallottak.

Augusztus 22-e szombat van, köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. 8 évvel ezelőtt hunyt el Székhelyi József, Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező és érdemes szinkronszínész. A magyar kulturális élet meghatározó alakja volt, akit a közönség páratlan orgánumáról, jellegzetes humoráról és rendkívüli színpadi jelenlétéről ismert. Legszélesebb körben Homer Simpson ikonikus magyar hangjaként vált ismerté, de ő szinkronizálta például Anulut a Kincs, ami nincs című filmben. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 22-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új kerékpárút köti össze Békés Csabát az iparterületekkel. Újabb vízkorlátozások léptek életbe a Tiszakörösvölgyben. Sikeres fesztivál és jótékony összefogás Pósteleken. Csepregi Anita lett a csabai kézilabdázók új erőléti edzője. Új kerékpárút épül Békés Csaba határában, amely az állami iparterület köztük a Vulcanshield Global leendőgyára felé biztosít majd biztonságosabb eljutást. A beruházás két irányból, a Mokri utca és Mezőmegyer felől kapcsolódik az iparterülethez. A fejlesztéshez a Modern Városok program keretében kapott támogatást az önkormányzat, amelyet később további forrással egészítette ki. A közbeszerzési eljárás nyertes egy Békés Csabai cég lett nettó 716 millió forintos ajánlattal. A Mokri utcai vasúti átjárótól egy 1,6 kilométeres kétirányú kerékpárút épül 2,2 és 2,5 méter közötti szélességgel. Mezőmegyer felől további 1,3 kilométernyi szakaszt alakítanak ki 3 és 3,65 méter közötti szélességben. A kerékpárutak a 120-as vasútvonal nyugati oldalán helyenként a vasút és a 47-es főút között haladnak, majd az iparterület bejáratánál keresztezik a főutat. Szarvas Péter polgármester szerint a fejlesztésre lényegében a Szarvasi úttól a Mokri utcáig meglévő kerékpárút folytatódik az állami iparterület majd Mezőmegyer irányába. A beruházással jelentősen bővül Békés Csaba kerékpárút hálózata. A projekt része a megerősített burkolat kialakítása, a vízelvezetés megoldása és a közvilágítás kiépítése is. Jelenleg a tereprendezés zajlik, ezt követően kezdődnek a földmunkák és az útalap kialakítása. Opauszki Zoltán, Jaminai önkormányzati képviselő szerint a fejlesztés elsősorban azok számára jelent előrelépést, akik naponta a kerékpárra járnak az iparterületekre dolgozni. Környezetvédelmi és turisztikai tanácsnokként fontosnak tartja, hogy a kerékpározás Békés Csabán ne csupán szabadidős tevékenység legyen, hanem a mindennapi közlekedés biztonságos és valódi alternatívája is. Újabb vízkorlátozásokat vezettek be augusztus 17-től a Tiszakörösvölgyi Együttműködő Vízgazdálkodási Rendszer teljes területén. A tartós és rendkívüli csapadék hiány miatt a mezőgazdasági vízhasználók a korábbinál 50%-kal kevesebb felszíni vízhez juthatnak. A Tisza is mellékfolyóinak vízszintje, illetve vízhozama kritikus szintre csökkent, miközben a Körösök vízrendszerébe is egyre kevesebb víz érkezik. A rendelkezésre álló vízkészletek szűkössége miatt elsődleges cél a lakosság ivóvízellátásának biztosítása. Az intézkedések alapján korlátozzák, illetve egyes esetekben felfüggesztik a nem kommunális célú vízleadásokat és vízkivételeket. A felszíni vízből gazdálkodó mezőgazdasági felhasználók számára a korábbi mennyiség felének megfelelő vízzel rendelkezésre. A korlátozás határozatlan ideig marad érvényben. A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a rendkívüli helyzet elháríthatatlan természeti ok miatt alakult ki, ezért az öntöző vízszolgáltatás csak a rendelkezésre álló vízkészletek mértékéig biztosítható. Ha a kritikus kisvízi állapot tartósan fennmarad, további korlátozásokra vagy akár a vízhasználat szüneteltetésére is sor kerülhet, kártalanítás nélkül. A vízhasználókat fokozott takarékosságra és együttműködésre kérik. A hidrológiai helyzet alakulásáról, valamint az esetleges további intézkedésekről később adnak tájékoztatást.

0: Négy napon át a rock és a metal került a középpontba Pusteleken. Múlt szerdától szombatig rendezték meg az 5. Viharsarki Rock Fesztivált, amely idén már két nagy színpadon kínált koncerteket. A rendezvény azonban a zenén túl a közösségépítésre és a jótékonykodásra is nagy hangsúlyt fektetett. A fesztiválon a visszaváltató palackok gyűjtésével a Viharsarki Kora Szülött Mentő Alapítvány támogatták. A kezdeményezés egyszerre szolgálta a környezettudatosságot és a jótékony célt. A fesztivál motorja, Arany Máté szerint sok palack gyűlt össze, és a látogatók nyitottak voltak a kezdeményezésre. A szervezők szerint az idei fesztivál látogatottsága ismét nőtt az előző évhez képest. A jegyvásárlási adatok alapján a közönség több mint fele más vármegyékből érkezett Pusztelekre. Arany Máté úgy látja, ez azt is jelzi, hogy nagyobb szükség lenne hasonló programokra Békésben, amelyek miatt a helyieknek és a térségbe érkezőknek is érdemes itt maradniuk. A rendezvény a helyi és a fiatal zenekaroknak is bemutatkozási lehetőséget biztosított. A szervezők célja, hogy a békési formációk és a pályakezdő zenészek is egyre nagyobb szerepet kapjanak a fesztiválon. Arany Máté tapasztalatai szerint jelenleg a 40 és 55 év közöttiek alkotják a legerősebb korosztályt, ugyanakkor a fiatalok körében is egyre nagyobb az érdeklődés a zenetanulás és a zenekar alapítás iránt. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészetiskola gitártanáraként is dolgozó szervező szerint remélhető, hogy a fiatalok közül később többen hangszert ragadnak, zenekart alapítanak, és akár a fesztivál színpadán is fellépnek. A szervezők a folytatásban is gondolkodnak, ugyanakkor a támogatások hiánya megnehezíti a rendezvény megszervezését. Arany Máté szerint a komolyabb kulturális programok nagyobb támogatására lenne szükség, mert a fesztivál tapasztalatai alapján egyértelmű, hogy van rájuk igény. Az 5. Viharsarki Rock Fesztivál is nem csak a rock és metal zene rajongóit szólította meg, hanem a közösség építésnek, a helyi tehetségek támogatásának és a jótékonykodásnak is teret adott. Csepregi Anita lett a Békés Csabai Előre NKSE új erőléti edzője. Az U12-es korosztálytól egészen a felnőtt csapatig valamennyi együttes fizikai felkészítéséért felel. Csepregi Anita 2008-ban kezdett kézilabdázni Békés Csabán, majd a klub korosztályos csapataiban nevelkedett. Később Budapesten az NB1/B-ben is játszott, végül 2021-ben Békés Csabán fejezte be játékos pályafutását. Egyetemi tanulmányai után edzőként tért vissza a sportághoz, az erőléti munka iránt pedig a pénzügyőrnél töltött időszakban köteleződött el. Az új szakember elmondta, hogy már játékosként is szeretett volna később edzőként dolgozni. A csabai visszatérésben gyermeke mellett az egyesület tervei és céljai is szerepet játszottak. Fontos számára, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a klub ismét a korábbi szintjére jusson. Csepregi Anita az U12-től a felnőttekig dolgozik majd. A tervek szerint minden korosztályban heti két erőléti foglalkozást tartanak, az edzéseket pedig az állapot felmérések alapján egyére szabják. A nagyobbaknál poszt-specifikus fejlesztésre is sor kerül. Az erőléti edző a sérülésből visszatérő játékosok felkészítésében is fontos szerepet kap, együttműködve a szakedzőkkel és a gyógytornászokkal. Nagy Ferenc klubelnök szerint Csepregi Anita érkezése része annak a tudatos szakmai építkezésnek, amelynek célja az utánpótlás hátterének megerősítése. A klub hosszú távon saját nevelésű játékosokra szeretne építeni, ehhez pedig megfelelő szakmai rendszert alakít ki. Egyszerű, mégis életmentő eszközt helyezte ki a Csaba Park játszóterén a facsemeték megsegítésére. Egy szétvágott, mosószeres flakont erősítettek egy fára, rajta arra kérve a járókelőket, hogy a nagy melegben adjanak vizet a fiatal növényeknek. Az üzenet szerint a facsemeték a segítséget már most fotoszintézissel, később pedig árnyékukkal hálálják meg. A kezdeményezésről készült fényképet egy a Békés Csabaiakat tömörítő közösségi csoportban osztották meg, majd a bejegyzést a Békés Csaba hivatalos közösségi oldalán is közzétették. Az önkormányzat megköszönte mindenkinek a figyelmességet és a tetrekészséget, aki hozzájárul ahhoz, hogy Békés Csaba a jövőben is zöld város maradjon. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Ez a Csaba.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják augusztus 22-én szombaton, 64 évvel ezelőtt 1962. augusztus 22-én rögzítették videófelvételen először a Beatles fellépését. A zenekar ekkor a Some Other Guy című dalt adta elő, ez a történelmi mozgókép több szempontból is mérföldkőnek számít, ez a legkorábbi ismert videófelvétel, amelyben a zenekar már a végleges felállásban Ringo Starrral a dobok mögött játszik. Ringo mindössze néhány nappal korábban, augusztus 18-án csatlakozott hivatalosan a csapathoz. Mivel a korábbi dobos Pete Best kirúgása óriási felháborodást keltett a helyi rajongók körében, a felvétel végén tisztán hallható, ahogy a közönségből többen Pete nevét skandálják, követelőzve. A felvételt a Granada TV Know the North című műsorához készítették, de a hangminőséget kezdetben túl gyengének találták, így a televízióban csak jóval később, 1963. novemberében adták le először, miután a zenekar már országosan is híressé vált. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok!

Rádió. Csaba Rádió. Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat esténk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

gigantikus popslágerrel nosztalgiázik Mike Posner és David Guetta. Kijött tőlük az I Went Back to Ibiza. 2026 amúgy is egyfajta adventi kalendáriumként működik Guetta hallgatói számára, hiszen a francia lemezlovas minden héten igyekszik egy-egy új slágerrel előrukkolni, főként ilyen és ehhez hasonló feldolgozásokkal. Most éppen Mike Posner új dalából készített egy remixet. Most 12 éve annak, hogy az amerikai énekes számát megismerhettük, ez még a féktelen bulizást, az igazi Ibiza életstílust írta le. Aztán a saját kezébe vette az élete irányítását, letette az alkoholt, ennek hatására pedig meg is jelent a folytatás, ez már nem a bohém életmódról, hanem a nosztalgiáról, az új kezdetről és az élet szépségéről szól. Na ebből a változatból készített David Guetta egy vadonatúj lüktető felvételt, megtartva az eredeti atmoszféráját.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Egyre több tünetet okozhat a parlagfű, elsősorban az allergiásoknak, de sokszor olyanok is panaszkodnak a szakemberek szerint, akik eddig nem is tudták, hogy van valami problémájuk, például a parlagfűvel, úgyhogy érdemes időnként megnézetni magunkat, soha nem lehet tudni, hogy nem lettünk-e véletlenül allergiásokra. Az érintetteknek pedig most már el kellett kezdeniük a gyógyszeres kezelést is, ez azért ajánlott, mert hogy tényleg most már sokfelé nem csak közepes, hanem magas a pollen koncentráció. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései azt mutatják, hogy ez így van már Békésben is, tehát meglehetősen magas a parlagfű pollen koncentrációja. Persze nem csak gyógyszerrel, hanem nagyon sok más módszerrel is enyhíthetőek a panaszok. Érdemes ezeknek is utána nézni.

Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét, nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal, tartsatok velem!

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Maroon 5 újdonságot mutatok. A Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A halhatatlan szeretetről szól Miká új dala. Az összetévesztetetlen hangú angol-libanon énekes visszatért. Január 23-án egy új albummal fog előrukkolni. Az első beharangozó az anyagról az Immortal Love. A felvétel egy őszinte személyes vallomás arról, hogy milyen láthatatlan kötelékek kísérhetnek végig bennünket egy egész életen.

0: Csaba Rádió.
1: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: Csaba Rádió.
1: A folytatásban egy nyár búcsúztató felvételt hallgatunk. Visszatért 5 év után az ausztrál indie zenekar, akiket idehaza is jól ismerünk. A Tame Impala kötött egy friss szerződést ezúttal a Columbia Records-el, és neki álltak dolgozni. Ő mindjárt a vadonatúj album, erről pedig az első kislemez, az End of Summer, amit már is játszom.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Új dalok, régi emlékek. Ian Paul McCartney már 27. stúdió lemeze. A zenész már ízelítőt is adott az anyagból. A Days We Left Behind egy nosztalgikus, akusztikus hangulatú dal, amely visszarepíti hallgatóját a múltba. Az albumon összesen 14 új szerzemény kap helyet, és a legenda ezúttal is személyes emlékekből merít, főként a háború utáni Liverpool világát idézi.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Félemellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Rádió.
1: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást! Kelni!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

visszanyúl a gyökereihez vadonatúj albumán Shania Twain. A friss korong július végén jön majd, és az énekesnő szerint pályafutása egyik legszemélyesebb anyaga lesz. Ha nem ez első ízelítője, megérkezett közben Dirty Rosie címmel, ebben egyszerre hallható a klasszikus country hangzás, a rockos lendület, és a westernes világ, ami ugye mindig is meghatározta saját zenét. Az új albumon az énekesnő saját fiatal korára és zenei inspirációira tekint vissza, miközben több műfajt is összegyúr, a hagyományos country mellett pop, soul és a rockos elemek is helyet kapnak a dalokban. A célja most nem egy újabb látványos pop produkció volt, hanem egy őszinte személyes zenei utazás. Shania Twain a nyáron Harry Styles oldalán is színpadra lép majd

Ebrakod 38, nekem 45. Az agyadban nézbe, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skipeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Ez a Csaba.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltsék kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Fel nem számít ki mit érve, most senki nem ítéle, hogy mikor ki mit érve, csak ennyi a feltétele.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre lánca, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: tegnap. És a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.